0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: ha zenei változatosságra vágysz.
1: Jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok. Ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Tudtam meg, 84.6
2: FM
0: Phoenix Zene.

Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: Klubrádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

Kettőtől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: zene, fülig magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
0: Fülig zene, fülig magyar, ez a Magyar Zenék órája.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ezüst minősítéssel került fel a Green Destinations nemzetközi térképére Hargita megye, amely első romániai régióként kapta meg a fenntartható turizmust elismerő nemzetközi minősítést. A szakértők átfogó audit során vizsgálták a megye turizmusát, többek között a természet és tájvédelmet, a kulturális örökség megőrzését, a helyi közösségek jólétét és a turisztikai vállalkozások fenntarthatósági törekvéseit. Hargita megye átlagosan 7,5 pontot ért el a vizsgált területeken. A legjobb eredményt a kultúra és hagyományok kategóriában kapta, itt 9,2 pontot ért el. A szakértők kiemelték a helyi kézművességet, a hagyományok és a gasztronómiai örökség megőrzését, valamint az ezek népszerűsítését szolgáló programokat. A társadalmi jólét területén 8,6 pontot kapott a megye, még a destináció menedzsment, a természet és tájvédelem, valamint az üzleti szféra és kommunikáció egyaránt 7,1 pontot ért el. A szakértők külön kiemelték a Szent Anna-tó és a Mohos-tőzegláp kezelését, illetve a látogatók tájékoztatását és a természetvédelmet szolgáló kezdeményezéseket. Víró Varna Botont, Hargita megye tanácsának elnöke szerint az első romániai Green Destinations minősítés azt mutatja, hogy a térség élen jár a fenntartható turizmusban. Az elismerésnek nemzetközi jelentősége is van. Hargita megye bekerül a Green Destinations nemzetközi destinációs hálózatba, így a térség fenntarthatósági eredményei a külföldi turisták számára is láthatóbbá válnak. A minősítés különösen fontos a közelgő 2027-es gasztronómiai év előtt, amikor Hargita megye Európa gasztronómiai régiójaként is bemutatkozik. A Szenátus Oktatási Bizottsága megszavazta a külön középiskolai felvételi eltörlését. A törvény előírása szerint a középiskolák külön felvételi vizsgát szervezhetnek a 9. osztályos helyek legfeljebb felére az országos képességfelmérő vizsgát követően. A Szenátus Oktatási Bizottsága ennek a rendelkezésnek az eltörlését szavazta meg. A módosítás elfogadása után az Oktatási Minisztériumnak új rendeletben kell megszabnia a felvételi szabályait. A rendelkezés hatályon kívül helyezését Daniel Funeriu és Mircea Miclea volt oktatási miniszterek, valamint a diák tanács és a szülői szervezet képviselői is támogatták. A testület tagjai abban is megállapodtak, hogy az oktatási minisztérium és a parlamenti pártok részvételével munkacsoportot hoznak létre a 8. osztály végi országos képességfelmérő vizsga átalakítására. Szeptember 8-ától ismét elindulnak a lábbuszjáratok Csíkszeredában. A Csíkszeredai Városháza programja a 2026-2027-es tanévben is lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek biztonságosan, közösségben és autózás helyett gyalog érkezzenek az iskolába. A lábbusz programban a kisdiákok önkéntes kísérőkkel kijelölt útvonalakon indulnak reggelente az iskolák felé. Az idei útvonalak és menetrendek már elérhetők a Városháza honlapján, a szülők pedig online regisztrálhatják gyermekeiket. A szervezők az ingázó családokra is gondoltak, a járatok többsége olyan parkolókból indul, ahol a városon kívülről érkező szülők biztonságosan kitehetik gyermekeiket, akik innen csatlakozhatnak a lábbusz programhoz. A program a tavalyi évben is népszerű volt, 270 gyermek kapcsolódott be, közülük 210-en a tanév végéig kitartottak. A gyerekek több mint 160 iskolai napon gyalogoltak együtt, 11 útvonalon összesen közel 1800 kilométert tettek meg. A biztonságos közlekedést 27 önkéntes lábbusz sofőr segítette. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint terült égbolt mellett marad a javarészt száraz napos idő, tovább emelkedhetnek a hőmérsékleti értékek, bár a reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokra csökken. Napközben a csúcsérték 24-26 fokig emelkedik.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval!

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa 1 kg-os kiszerelésben 3,99 bani, és a petrezselyem gyökér 350 g-os kiszerelésben 4,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
1: Szeptembertől tovább bővül a kórházi szakrendelők programja. Hetente egy napon délutáni rendelés is elérhető lesz minden rendelőben. A járóbeteg szakrendelők szeptemberi programjáról a kórház honlapján tájékozódhatnak. Telefonos előjegyzést a 0742 214 951, a 0758 257 59, illetve a 0758 250 745-ös telefonszámokon igényelhetnek. Online előjegyzési lehetőséget a portal.spitalemcsuk.ro oldal biztosít.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fun FM Rádió, fülig zene!

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
2: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
1: Nyugi, utána néztem. A Trilakhira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
2: Pont erre van most szükségünk.
3: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
4: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
5: Reklámot hallottak.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Teljesítménytúrán szervez a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület a Cseke, idén azonban új helyszínen. A Szent Anató teljesítménytúra a korábbi Zsögött fürdő helyett a Lázárfalvi Nyírfürdőről indul, és oda is tér vissza. Az útvonalak a Szent Anató környékén vezetnek, a Mohos szomszédságában az érdeklődők három túra útvonal közül választhatnak. A 10, 16 és 40 kilométeres kijelölt táv jelzett útvonalon halad. A túrára szeptember 12-én szombaton kerül sor, jelentkezni a sat.cseke.ro oldalon lehet.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ismét előrehozott parlamenti választásokat követel George Simion, az AUR elnöke. A pártvezető a parlamentben tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, az AUR nem támogat olyan kormányt, amelyben a párt nem vesz részt. Simion szerint Romániának stabil parlamenti többségre és egy a következő 4 évre szóló kormányra van szüksége. Bármilyen most felálló kormány csak tovább mélyíteni a válságot és nem javítaná a románok életét, fogalmazott Simion. Az AUR vezetője ismét bírálta Nikus Ordán államfőt is, amiért Eugen Tomákot, majd Adrián Vesteát jelölte miniszterelnöknek. Simion szerint az elnök ezzel kizárja az AUR-t a kormány alakításból és alkotmányt sért. George Simion Ilija Bolozsán ügyvezető miniszterelnököt is kritizálta, amiért szerinte a bizalmatlansági indítvány után sem mondott le a tisztségéről. Kényszerhelyzetbe hozta az RMDSZ-t a PESZEDE a képviselőház házbizottságának átalakításával, nyilatkozta Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője. Szerinte a szövetség nem része a PESZEDE, az AUR és az SOS Románia közötti megállapodásnak, amelyet a plénum előtt mutattak be, és amelyet az RMDSZ nem írt alá. Csoma emlékeztetett, az RMDSZ a 2024-ben kötött PESZEDE-vel, a PENEL-ével és az USZER-ével közös megállapodás alapján rendelkezik egy háznagyi tisztséggel a képviselőház vezetőtestületében. Szerinte a PESZEDE most felrúgta ezt a megállapodást. Az RMDSZ szóvivője hangsúlyozta, a házbizottság összetételének módosítását azért szavazták meg, hogy megőrizzék az erdélyi magyar képviselet helyét a képviselőház vezetésében. Ez nem jelent politikai megállapodást vagy támogatást az AUR és az SOS Románia fele. Gyakorlati vizsgával egészítenék ki a B-kategóriás jogosítvány megszerzését, erről szóló törvénytervezetet fogadott el a szenátus. A kezdeményezés szerint a vizsgázóknak kötelezően számot kellene adniuk az alapvető technikai manőverekben való jártasságukról, illetve szükségesek a jármű biztonságához, irányításához és kezeléséhez, és erről mind-mind vizsgázni kellene. A tervezet szerint ez nem jelentene külön vizsgát a rutinpályán, és új vizsgáztatási infrastruktúrára sem lesz szükség, a döntőház azonban a képviselőház. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, viszonylag magas hőmérsékleti értékekkel. Csíkszeredában 8 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték a 24-26 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Szeptember 3-a van, csütörtök, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, illetve köszöntöm mindazokat, akik a mai napon ünnepeltnek számítanak, a Hildákat, valamint a Gergelyeket. Friss kávéval kínálom az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjait. Ha kedvük van, tartsanak velem!
0: Velünk kerek a nap! FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap! Fun FM, fülig zene.

0: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hydrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hydrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa 1 kg-os kiszerelésben 3 lej 99 bani, és a petrezselyem gyökér 350 g-os kiszerelésben 4 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

A Felix zenék között valahol ott lapul az ajándékdal, amit a mai nap ünnepeltjeinek szánok. Szeptember 3-a van, jó reggelt! Kedves Hildán, Gergelyek, boldog névnapot kívánok! 151 éve született Ferdinand Porsche, német autókészítő. Az én nevéhez köthető a Porsche, illetve a Volkswagen is. 50 éve 1976-ban a Viking 2 űrszonda leszállt a Marson és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. 1725-ben jött létre San Marino, a legrégebbi, ma is fennálló köztársaság. 458 éve született Adriano Banchieri, olasz zeneszerző, orgonista, költő. 120 éve született Trauner Sándor, magyar-francia festőművész, grafikus, jelmeztervező, illetve Oscar díjas díszlettervező. 201 éve 1825-ben Győrben pappá szentelték Jedlik Ányost, a dinamó későbbi feltalálóját. Szintén a mai nap kapcsán említem, 81 éve született Olá Mara, művész nevén Omara, cigány festőművésznő, író. 55 éve ezen a napon tartjuk Katar állam nemzeti ünnepét. 430 éve született Niccolò Amati, itáliai hangszerkészítő. A kalendárium rovatunk végére elő van készítve egy ajándék, de előtte hadd említem, 87 éve, 1939-ben a rádióban bejelentették, hogy Franciaország és Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak.

A kávénak külön rituáléja van, vagy a kávézás az maga a rituálé, ezt soha senkinek nem szabad kétségbe vonnia, még azoknak sem, akik mondjuk első hörpintésre dobják be a feketét is mennek tovább. Olaszországban aztán, mint tudjuk, a kávé jóval több egy egyszerű koffein bevitelnél. Gyakorlatilag ott az identitás része. Nápolyban mindez még hangsúlyosabban támad, hiszen a város kávé kultúrája nem csak az ízekről, és a pult mellett septiben ledöntött ristrattókról szól, amint ugye az imént is mondtam, hanem arról is, hogy kapcsolódnak egymáshoz az emberek. Ennek egyik legszebb példája a Café Sospesso, vagyis a felfüggesztett kávé. A hagyomány lényege annyi, hogy egy kávézóban kifizetünk két kávét, ám csak az egyiket fogyasztjuk el. A másik ott marad olyas valakinek, aki később érkezik és nem tudná megengedni magának. Mindössze annyi a dolga, hogy a pultnál megkérdezze, van-e esetleg felfüggesztett kávé, azaz Café Sospesso. Az eredetére nincsenek konkrét bizonyítékok, a nápolyiak számára azonban ez kevésbé lényeges, mert a városban úgy tekintenek rá, mint ami mindig is a mindennapok része volt, és a generációk adták tovább egymásnak. Maga a szokás rendre a nehéz időszakokban erősödött fel igazán, ilyen volt előbb a második világháború, majd később a koronavírus járvány. Mindkét esetben a szolidaritás egyik hétköznapi formája lett. Egy egyszerű kávé önmagában ugye apróságnak tűnik, de amikor sokan érzik bizonytalannak a saját helyzetüket, az ilyen gesztusok azt üzenik, hogy a közösség ereje még mindig ott van, és nem haldoklik. A hagyomány egyébként messze túlnőtt már Nápolyon. Manapság világszerte számos kávézó tartozik a Suspended Coffee Network hálózathoz, ami tovább viszi ezt a gondolatot. A kezdeményezésnek még saját napja is van. December 10-én ünnepeljük a Café Sospesso-t. Ne felejtsük el, december 10-én, ha betér egy kávézóba, rendeljen kettőt, egyet magának, és egyet valaki olyannak, aki esetleg nem tudná megengedni magának.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

8:09, 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Még csendesebbek a napok, lévén, hogy még az utolsó vakációs napok zajlanak, de jövő héttől már bizony emelkedik a forgalom is, akkor már nagyobb körültekintéssel, nyugalommal és természetesen kíváncsisággal indulunk el, főleg a diákok, hiszen kezdődik nekik jövő héten az iskola. TNT-vel ugrunk tovább, ugye itt a Szól érkezik 2026-ból egy viszonylag újnak számító felvétel.

0: van.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
2: Kezdje a napot a kotyogóban, Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó.

0: Ilyen és ehhez hasonló jóféle muzsikák szólnak szombatonként 11-től, illetve ismétlésben vasárnap délután 1 órától a Bakelitben, minden idők legjobb dalaival. Romániában csaknem 150 településen szereltek fel a sofőrök által barátságos radaroknak nevezett kijelzőket, amelyek mérik a járművek sebességét és figyelmeztetik a sofőröket, ha túllépik a sebesség határt. Az eszközök által rögzített adatokat nem továbbítják a rendőrségnek, így a sebesség túllépésért nem szabható ki bírság, azonban felkészítik a sofőröket arra, hogy a jövőben mintegy 400 radaros kamerát telepítenek majd az országban, amelyek már azonosítani is tudják a sebességhatárt túllépő sofőröket, és a bírságot is postázzák. Az egyelőre 150 településen telepített ilyen radarok gyakorlatilag csak a sebességet mutatják meg, és ezt valamilyen mosolygós vagy szomorú arccal a sofőr tudomására is hozzák. Ha rendben volt, azaz határon belül közlekedett az illető, akkor kap egy mosolygós arcot, ha viszont túllépte a sebességkorlátozást, akkor bizony egy szomorú arccal hívják fel a figyelmét arra, hogy csak lassabban.
1: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

0: Aki már 9 óra előtt 9 perccel a második kávéjánál tart, az nem igazán adja meg a módját, és nincs rituálé a dologban, csak úgy lassan, ráérősen. Igazából, hogyha valaki feszített munkatempóban dolgozik is, kortyolgathatja ráérősen a kávéját, hátradől, kinéz az ablakon, közben megpihennek a szemei, kitisztulnak a gondolatai, és folytatja. Ariana Grande viszont nem. Úgy döntött, hogy visszavonul a reflektor fénytől legalábbis egy időre. Az énekesnő augusztusban jelentette be, hogy az Eternal Sunshine Tour befejezése után szünetet tart. Ennek pedig most jött el az ideje. Grande egyébként már a múlt hónapban megerősítette, hogy koncert körútja lezárását követően beiktat egy hosszabb szünetet. A turné utolsó állomása egy 10 koncertből álló londoni sorozat volt az O2 arénában. Az énekesnő kedden este Londonban mondott köszönetet rajongóinak a támogatásért, és valahogy úgy fogalmazott, hogy a turné az élete egyik legszebb és legkülönlegesebb élményének számít. Egyelőre nem sokat tudni arról, hogy mikor láthatjuk ismét a színpadon vagy a nyilvánosság előtt. Egy azonban bizonyos Grande legújabb Petal című albuma szeptemberben minden bizonnyal fontos szerepet kap az MTV Video Music Awards gálán, ahol az énekesnőt az év előadója kategóriában is jelölték.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: Reklámot hallottak.

0: Tipikusan a 90-es évek zenei világát, illetve hangulatát hozza vissza nekem az Ariana Grande imént énekelt Yes And, de valószínűleg azért, mert én a 90-es évek fiataljai közé tartozom. Rég volt, de viszont igaz volt, és vannak azért szép emlékek. 4 perc maradt hátra, 9 óráig érkeznek hamarosan a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Még egy dallal azonban ezeket a letönt, és igen-igen... szépnek ható 90-es éveket, legalábbis számomra, nyilván meg azok számára, akik abban a korban élték a fiatalságukat. Megidézzük egy dallal, ez 2019-ben jelent meg, ez az egykori Ruby HR lemez, pedig a Forró.
1: Több mint egy fekete, friss, ropogós és felpörget, kotyogó, Günther Ottóval.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ismét előrehozott parlamenti választásokat követel George Simion, az AOR elnöke. A pártvezető elmondta, az AOR nem támogat olyan kormányt, amelyben a párt nem vesz részt. Simion szerint Romániának stabil parlamenti többségre és egy a következő 4 évre szóló kormányra van szüksége. Úgy fogalmazott, bármilyen most felálló kormány csak tovább mélyíteni a válságot, és nem javítaná a románok életét. A Szenátus Oktatási Bizottsága tegnap megszavazta a külön középiskolai felvételi eltörlését. A napokban hatályba lépett törvény előírásai szerint a középiskolák külön felvételi vizsgát szervezhetnek a 9. osztályos helyek legfeljebb felére az országos képességfelmérő vizsgát követően. A Szenátus Oktatási Bizottsága ennek a rendelkezésnek az eltörlését szavazta meg. A módosítás elfogadása után az Oktatási Minisztériumnak új rendeletben kell megszabnia a felvételi szabályait. Kényszerhelyzetbe hozta az RMDSZ-t a PESZEDE a képviselőház házbizottságának átalakításával. Fogalmazott Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője. Szerinte a szövetség nem része a PESZEDE, az AOR és az SOS Románia közötti megállapodásnak, amelyet a plénum előtt mutattak be, és amelyet az RMDSZ nem írt alá. Csoma emlékeztetett, az RMDSZ a 2024-ben kötött a PESZEDE-vel, a PENEL-ével és az USZER-ével közös megállapodás alapján rendelkezik egy háznagyi tisztséggel a képviselőház vezető testületében. Szerinte a PESZEDE most felrúgta ezt a megállapodást. Az RMDSZ szóvivője hangsúlyozta, a házbizottság összetételének módosítását azért szavazták meg, hogy megőrizzék az erdélyi magyar képviselet helyét a képviselőház vezetésében. Ez nem jelent politikai megállapodást vagy támogatást az AOR és az SOS Románia felé, fogalmazott Csoma Botond. Gyakorlati vizsgával egészítenék ki a B-kategóriás jogosítvány megszerzését. Az erről szóló törvénytervezetet elfogadta a Szenátus. A kezdeményezés szerint a vizsgázóknak kötelezően számot kellene adniuk az alapvető technikai manőverekben való jártasságukról, amelyek szükségesek a jármű biztonságos irányításához és kezeléséhez. A tervezet szerint ez nem jelentene külön vizsgát a rutinpályán, és új vizsgáztatási infrastruktúra kialakítására sem lenne szükség. A döntő háza képviselőház. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, javarészt napos időjárásra lehet számítani. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában 11 Celsius fokot mérnek, 24-26 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 3 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek. Fülig zenékkel köszöntöm a nagy érdeműt, és természetesen azon vagyok a továbbiakban is, hogy felpörgessük közösen a csütörtöki nap ritmusát. Ugye már rég mögöttünk van a hét eleje, de még csak dereng előttünk a közelgő hétvége, úgyhogy kell a pozitív löket, tartsanak velem!

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa 1 kg-os kiszerelésben 3,99 bani, és a petrezselyem gyökér 350 g-os kiszerelésben 4,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.
2: 3:50, jó reggelt kívánok mindenkinek. 11-12 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, és szépen süt a nap. Ez jó, érdemes kihasználni már csak azért is, mert bizony beléptünk a szeptemberbe, és nem csak az esték, a reggelek is egyre hűvösebbek. Úgyhogy, ha már süt fölöttünk a nap, és éppen kávét kívánunk, akkor azt fogyasztjuk mondjuk kint a szabad ég alatt, mert ennek csak jó tud lenni a vége, főleg, hogyha a kávénk is igazán finom. Fülig zenék között az elmúlt 30 év, és napjaink legjobbjai sorakoznak a folytatásban is, előtte azonban van egy rendkívül jó hírem. A PPC Energy támogatja a Taste of Transylvania Food Festival 2026 fő kiadását, amelyre 2026. szeptember 3-a és 6-a között kerül sor, azaz az előttünk álló hétvégén bizony, a jól megszokott helyszínen a Gym Transylvania Food Festival 2026 fő kiadását, amelyre 2026. szeptember 3-a és 6-a között kerül sor, azaz az előttünk álló hétvégén bizony, a jól megszokott helyszínen a Gyimesi Skanzenben 100 gasztronómia

használják. A 18. életévüket betöltött résztvevőknek szóló játékban mindenkinek 60 másodperc áll rendelkezésére, hogy helyesen azonosítson 4 képpárt a kijelzőn véletlenszerű sorrendben megjelenő képek közül. Akinek ez sikerül, azonnal megkapja a PPC Energy által felajánlott 100 darab bérlet egyikét. A részvételi szabályzatról és a további részletekről a boltban is érdeklődhet, illetve a PPC eseménynek szentelt oldalán szintén további részleteket talál. Ugrunk is vissza a 90-es évekbe, egészen konkrétan 1996-ban jelent meg Mark Morrison és a Return of the Mac.

0: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
1: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
0: Nyugi, utána néztem. A Trilakhéra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszinemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Reklámot hallottak.
4: I've been fighting.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Teljesítménytúrán szervez a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület a Cseke, idén azonban új helyszínen. A Szent Anató teljesítménytúra a korábbi Zsögött fürdő helyett a Lázárfalvi Nyírfürdőről indul, és oda is tér vissza. Az útvonalak a Szent Anató környékén vezetnek, a Mohos szomszédságában. Az érdeklődők három túra útvonal közül választhatnak. A 10, 16 és 40 kilométeres kijelölt táv jelzett útvonalon halad. A túrára szeptember 12-én szombaton kerül sor, jelentkezni a sat.cseke.ro oldalon lehet.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
1: Szeptembertől tovább bővül a kórházi szakrendelők programja. Hetente egy napon délutáni rendelés is elérhető lesz minden rendelőben. A járóbeteg szakrendelők szeptemberi programjáról a kórház honlapján tájékozódhatnak. Telefonos előjegyzést a 0742 214 951, a 0758 257 59, illetve a 0758 250 745-ös telefonszámokon igényelhetnek. Online előjegyzési lehetőséget a portal.spitalemcsuk.ro oldal biztosít.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, fülig zene!

Egészen komoly szintre lépett a zeneipar és a mesterséges intelligencia konfliktusa. Jason Isbell, David Lowery, Guy Fawcett és Edward Cale zenészek csoportos pert indítottak a Suno nevű AI zenegenerátor ellen. Szerintük a Suno úgy fejlesztette a rendszerét, hogy közben felhasználta és elemezte az előadók zenéit. Ráadásul a platform képes arra is, hogy egy-egy ismert zenész nevére vagy jellegzetes stílusára építve teljesen új dalokat hozzon létre. A kereset szerint ezzel tulajdonképpen az előadók zenei identitását és kereskedelmi hozadékát is magukévá tették, miközben az érintett zenészek ebből ugye nem részesednek. A Suno ezt vitatja. A cég szerint a rendszer célja eredeti zene létrehozása, és állításuk szerint nem használnak előadói neveket tréning adatként. A vállalat közölte, hogy valaki konkrét előadóra hivatkozó promptot ír be, azt a rendszer bizonyos esetekben leíró zenei jellemzőkre irányítja át. A per egyik érdekes eleme, hogy nem egyszerűen arról szól, hogy az AI dal lemásol-e egy konkrét slágert. A zenészek azt állítják, hogy már az is problémás, hogy a rendszer az előadók nevét, hangzását és felismerhető jellemzőit kereskedelmi célra használja. Ha beírjuk egy mesterséges intelligenciának, hogy készítsen egy Jason Isbell dalt, akkor az vajon kreativitás vagy lopás? Most már erről a bíróság dönthet. Bár van egy olyan fura érzésem, hogy ugye mivel a jog addig csűrhető és csavarható, mivel valakinek csak igaza lesz, azaz úgy szokták mondani, hogy mindenkinek igaza van, de csak szerre ezt az AI generált világot már nem lehet megállítani. Változtatni, korlátozni talán, de ami a csövön kifér, az ki is jön. Például a most következő előadó nem létezik, teljes mértékben AI által generált dal, ez a Touch Me Softly.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Reklámot hallottak!

A Fun FM kotyogóban a nagy klasszikusok megférnek a mai slágerekkel, bár tulajdonképpen a most következőnek az alapja is egy klasszikus, egy house klasszikus, ha jól emlékszem, Salva Mea címmel jelent meg. Vivi Rexha azonban hozzányúlt, és lett belőle a New Religion rögtön a hírek előtt.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ismét előrehozott parlamenti választásokat követel George Simion, az AUR elnöke. A pártvezető elmondta, az AUR nem támogat olyan kormányt, amelyben a párt nem vesz részt. Simion szerint Romániának stabil parlamenti többségre is egy a következő 4 évre szóló kormányra van szüksége. Úgy fogalmazott, bármilyen most felálló kormány csak tovább mélyíteni a válságot, és nem javítaná a románok életét. A Szenátus Oktatási Bizottsága tegnap megszavazta a külön középiskolai felvételi eltörlését. A napokban hatályba lépett törvény előírásai szerint a középiskolák külön felvételi vizsgát szervezhetnek a 9. osztályos helyek legfeljebb felére az országos képességfelmérő vizsgát követően. A Szenátus Oktatási Bizottsága ennek a rendelkezésnek az eltörlését szavazta meg. A módosítás elfogadása után az Oktatási Minisztériumnak új rendeletben kell megszabnia a felvételi szabályait. Kényszerhelyzetbe hozta az RMDSZ-t a PESZEDE a képviselőház házbizottságának átalakításával, fogalmazott Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője. Szerinte a szövetség nem része a PESZEDE, az AUR és az SOS Románia közötti megállapodásnak, amelyet a plénum előtt mutattak be, és amelyet az RMDSZ nem írt alá. Csoma emlékeztetett, az RMDSZ a 2024-ben kötött a PESZEDE-vel, a PENEL-ével és az USZER-ével közös megállapodás alapján rendelkezik egy háznagyi tisztséggel a képviselőház vezető testületében. Szerinte a PESZEDE most felrúgta ezt a megállapodást. Az RMDSZ szóvivője hangsúlyozta, a házbizottság összetételének módosítását azért szavazták meg, hogy megőrizzék az erdélyi magyar képviselet helyét a képviselőház vezetésében. Ez nem jelent politikai megállapodást vagy támogatást az AUR és az SOS Románia felé, fogalmazott Csoma Botond. Gyakorlati vizsgával egészítenék ki a B-kategóriás jogosítvány megszerzését. Az erről szóló törvénytervezetet elfogadta a Szenátus. A kezdeményezés szerint a vizsgázóknak kötelezően számot kellene adniuk az alapvető technikai manőverekben való jártasságukról, amelyek szükségesek a jármű biztonságos irányításához és kezeléséhez. A tervezet szerint ez nem jelentene külön vizsgát a rutinpályán, és új vizsgáztatási infrastruktúra kialakítására sem lenne szükség. A döntő háza képviselőház. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, javarészt napos időjárásra lehet számítani. 24-26 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Tíz óra múlt 3 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm önöket, azt akarom megnézni, hogy merre alakultak a hőmérsékleti értékek, hát igazából 13 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, még azért annyira nem melegedünk el, de ebből lehet 26 is délutánra, azt viszont már érdemes kihasználni. Ebben az órában Bob Sinclair, Kiesa, Rose, Shakira, Burna Boy, Five és még sokan mások gondoskodnak a jó hangulatú munkatempóról. Csak tartsanak velem!

0: Shakira és Burna Boy hivatalos foci VB-re írt himnusz az volt, és a mai napig még nagyon-nagyon előkelő helyen szerepel a lejátszási listákon. Ez volt a Die Die. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjait tartogatom erre az órára is. 4:11 van, érkezik a Five és a Keep on Moving, azaz maradjunk mozgásban.
1: Fülig zene, fülig mosoly.

Nem fogják elhinni, de egyre több felnőtt fedezi fel újra a legózást, és a jelenség már komoly üzleti tényező a legó számára. A Guardian friss riportja szerint az úgynevezett felnőtt legó rajongók közössége látványosan növekszik. A dolog túlmutat a nosztalgián, a felnőttek egy része kifejezetten azért szeret legózni, mert kikapcsolja az állandó digitális ingert, koncentrációt igényel és kézzel fogható eredményt ad. Egyes rajongók szerint szinte terápiás hatással bír, miközben építenek, megszűnik a munka, a telefon és a napi problémák körüli folyamatos pörgés, a Lego pedig már tudatosan erre a közösségre épít fel, és kézzel fogható eredményt ad. Egyes rajongók szerint szinte terápiás hatással bír, miközben építenek, megszűnik a munka, a telefon és a napi problémák körüli folyamatos pörgés, a Lego pedig már tudatosan erre a közösségre épít felnőtteknek szánt több ezer darabos, akár

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

Az emberre egy évben általában kétszer tör rá a most aztán mindent is újra kezdek, az életemet rendbe teszem, és minden a legnagyobb okéval fog végződni. Ez általában tavasszal, amikor ugye jön ismét a megújulás, és ősszel, amikor elcsendesedik a természet. Egy mai publicisztika azt járja körül, miért érezzük szeptemberben sokszor ugyanazt, amit januárban. Na most aztán rendbe teszem az életemet. Új tanév, új évszak, nyár vége, korábbi sötétedés, mindez egyfajta pszichológiai határvonalat jelent. Az ember ilyenkor könnyebben határoz el új dolgokat, mondjuk bevezet új szokásokat, többet mozog, rendet rak, egészségesebben eszik, vagy új hobbiba kezd. A szerző viszont arra figyelmeztet, hogy az ilyen újrakezdési lendület könnyen átcsaphat túlzott vállalásokba. Ezért például a 10 perces edzés, egyetlen fiók rendbetétele vagy egy apró étrendi változtatás sokkal fenntarthatóbb lehet, mint az, hogy szeptember 1-én, vagy 3-án, vagy 7-én egyszerre akarjuk újra tervezni az egész életünket, ami mondjuk az elmúlt 40 évben úgy zajlott, ahogy. Ha van szeptemberben egy ilyen életérzés, vagy életkedv, vagy egyáltalán egy ilyen indítatás, hogy most aztán valami újba fogok, akkor csak egy apró lépést tegyen az elhatározás nagy lendületével a megvalósítás irányába. Aztán, ha ezek a lépések már ugye többek, mint egy kis bukdácsolás, vagy éppenséggel már egymás szépen követik, akkor lehet fokozni a lépésszámot és növelni a tempót.

A fekete hosszú ideig megkérdőjelezhetetlen alapdarabnak számított a férfiak ruhatárában. Elegáns, könnyen kombinálható, szinte minden helyzetben működik. Az utóbbi egy-két szezonban azonban egy látványos változás mindenképpen kibontakozott. A tervezők és a prémium márkák kollekcióiban egyre ritkábban lett ez az uralkodó szín, bár azt hiszem, hogy Csíkszeredában is környékén még nagyon tartja magát, azaz egy boltban általában csak fekete vagy szürke és fehér darabokat találni. No de nézzünk egy kicsikét szét mondjuk nagyobb vizeken. Olyan árnyalatok kerülnek előtérbe a férfi ruházatban, amelyek korábban inkább kiegészítőként jelentek meg. Ilyen például a vajszín, a homok vagy a zsályazöld, az olajzöld, a dohánybarna vagy a világos ékkék ma már nem merész választás, hanem a modern férfi gardrób alapköve. A változás mögött nem pusztán divathullám áll. A pandémia óta a férfi öltözködés egyre inkább a komfortot és a természetességet helyezi előtérbe. A merev elegancia helyét szerencsére, tenném hozzá, fokozatosan átvette a lazább szabás, a puhább anyagok és a visszafogottabb színek. Ezekhez pedig sokkal jobban illenek a földszínek és a melegebb tónusok, mint a tetőtől talpig fekete összeállítások. A luxus márkák kifutói is ezt a szemléletet tükrözik, a bézs, az olivazöld, a vajszín, ezek mind-mind már gyakorlatilag állandó szereplői a kifutóknak. És ennek van egy praktikus oka is. A természetes árnyalatok kevésbé kontrasztosak, ezért sokkal egyszerűbb harmonikus szetteket összeállítani. Érdekes módon a fekete azért nem tűnik el nyilván, csupán új szerepet kap, inkább hangsúlyszínként jelenik meg. Egy bőrövön, egy napszemüveg kereten, egy óra szíjon, vagy egy könnyű jackin. No de, ezeket azt hiszem legalábbis részben egy icipicit félre fogjuk tenni a következő órában, ugyanis a 2026-os őszi férfi divatban több olyan irány is van, ami nem egyszerűen kifutós bohóckodás, hanem utcán is hordható, és természetesen ezekkel jól megbarátkozunk.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Ismét előrehozott parlamenti választásokat követel George Simion, az AOR elnöke. A pártvezető elmondta, az AOR nem támogat olyan kormányt, amelyben a párt nem vesz részt. Simion szerint Romániának stabil parlamenti többségre is egy a következő 4 évre szóló kormányra van szüksége. Úgy fogalmazott, bármilyen most felálló kormány csak tovább mélyíteni a válságot, és nem javítaná a románok életét. A Szenátus Oktatási Bizottsága tegnap megszavazta a külön középiskolai felvételi eltörlését. A napokban hatályba lépett törvény előírásai szerint a középiskolák külön felvételi vizsgát szervezhetnek a 9. osztályos helyek legfeljebb felére az országos képességfelmérő vizsgát követően. A Szenátus Oktatási Bizottsága ennek a rendelkezésnek az eltörlését szavazta meg. A módosítás elfogadása után az Oktatási Minisztériumnak új rendeletben kell megszabnia a felvételi szabályait. Kényszerhelyzetbe hozta az RMDSZ-t a PESZEDE a képviselőház házbizottságának átalakításával, fogalmazott Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője. Szerinte a szövetség nem része a PESZEDE, az AOR és az SOS Románia közötti megállapodásnak, amelyet a plénum előtt mutattak be, és amelyet az RMDSZ nem írt alá. Csoma emlékeztetett, az RMDSZ a 2024-ben kötött a PESZEDE-vel, a PENEL-ével és az USZER-ével közös megállapodás alapján rendelkezik egy háznagyi tisztséggel a képviselőház vezető testületében. Szerinte a PESZEDE most felrúgta ezt a megállapodást. Az RMDSZ szóvivője hangsúlyozta, a házbizottság összetételének módosítását azért szavazták meg, hogy megőrizzék az erdélyi magyar képviselet helyét a képviselőház vezetésében. Ez nem jelent politikai megállapodást vagy támogatást az AOR és az SOS Románia felé, fogalmazott Csoma Botond. Gyakorlati vizsgával egészítenék ki a B-kategóriás jogosítvány megszerzését. Az erről szóló törvénytervezetet elfogadta a Szenátus. A kezdeményezés szerint a vizsgázóknak kötelezően számot kellene adniuk az alapvető technikai manőverekben való jártasságukról, amelyek szükségesek a jármű biztonságos irányításához és kezeléséhez. A tervezet szerint ez nem jelentene külön vizsgát a rutinpályán, és új vizsgáztatási infrastruktúra kialakítására sem lenne szükség. A döntő háza képviselőház. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, javarészt napos időjárásra lehet számítani. 24-26 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 3 perccel, 16 fok van Csíkszeredában, és ez tovább emelkedik. Gyönyörűen süt a nap, és minden a legnagyobb rendben van, azaz feltételezésem szerint kérem bólincson. Köszönöm szépen, akkor ebben egyetértünk. Bízom benne, hogy a mai kotyogó utolsó órájában is velem tart. FM 87.6 Csíkszereda, ez még mindig a kotyogó.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A 2026-os őszi férfi divatban több olyan irány is van, ami nem egyszerűen kifutós bohóckodás, hanem tényleg hordható az utcán is. A friss trendanyagok alapján ez az ősz egyértelműen a lazább szabásokról, textúrákról és a klasszikus férfi ruházat újragondolásáról szól. Úgy tűnik, hogy végre valahára most már mindenki kezdi megérteni, hogy a skinny és a nagyon karcsonadrágok helyett 2026 őszén a magasabb derék, a bővebb comb és egyenesebb, lazább szár kerül előtérbe. A GQ trend összefoglalója konkrétan a 90-es évek szabását hozza vissza, nem extreme oversized, hanem kényelmesen laza, de még struktúrált nadrágokat, amik nyilván jól is állnak rajtunk. Azaz a szűk csinók, a tapadós öltöny nadrágok és az extreme budgyos streetwear most már egy kicsikét kivonul, és helyet ad a magasabb deréknak, a plisztírozott nadrágnak, az egyenes vagy enyhén széles szárú nadrágoknak, amelyek szépen úgymond ráesnek a csípőre, és természetesen szépen fedik a cipőt. Ez különösen jó hír annak, aki szereti az elegánsabb, a klasszikus férfi divatot, és miért ne szeretnénk. Azt mondják, hogy az ősz nyilván hozza magával a barna összes árnyalatát, a csoki barnát, a konyak, rozsda, karamell és dohánybarnát, és ezeket lehet együtt is kombinálni. Egy kicsit merészebb, de elférnek egymás mellett. A velour idén nem csak a klasszikus barna western kabátot jelenti, sőt, ez egy rendkívül érdekes témakör. Van már velour bomber, velour overshirt, velour cord jacket, velour blazer és flight jacket szintén velourból. A lényege a puha anyag és a strukturált szabás, bár nyilván ugye a velour köztudott, hogy egy igen-igen kényes történet, ha velourt hord az ember, vigyen magával ernyőt. Nyilván a hidegebb napokra már jönnek a vastagabb kötött pulóverek, hogy azért mi is jól érezzük magunkat, de ezeket fel lehet dobni egy elegáns nadrággal, annak érdekében, hogy azért az úgy a hétköznapok eleganciájában is visszatükrözzön. Visszatér az elegáns egyetemista öltözék, de nem a régi merev preppy stílusban, hanem inkább blazering, nyakkendő, széles nadrág, sportos cipő kombóval, mert hogy a nyakkendő ismét visszatér, nyilván nem úgy, ahogy gondolnánk. Ez az egyik legérdekesebb trend idén ősszel. A nyakkendő ismét divat kiegészítő lett, nem feltétlenül azért veszük fel, mert öltönyben dolgozunk. Szélesebb, paisley csíkos, kötött, sőt nyakkendő, csak úgy lazán nyitott zakóval mind-mind belefér az idei őszi trendbe. A rövidebb kabátok a hosszú kabátok ellenében idén nagyon menők. A klasszikus hosszú gyapjú kabát természetesen nem tűnik el, nem is kell, hogy eltűnjön, de nagyon erősek lesznek a rövidebb derék körüli kabátok, a bomber, a flight, a barn, a core, valamint a rövid bőrkabát. Ez különösen jól néz ki a mostani szélesebb nadrágokkal, úgyhogy csak bátran-bátran érdemes ezeket kombinálni. Ha a saját stílusomra akárnám ezt mind, amit felsoroltam, lefordítani a korábbi Dapper Mode, Pityuomo irányhoz, és nem teljesen oversize-ban gondolkodnék, akkor érdemesebb a magas derekú szélesebb szürke vagy barna nadrágokat, fehér, világos kék ingeket, kötött nyakkendőket vagy paisley nyakkendőket, rövid barna velour vagy barn jacketteket, illetve a loafereket és az elegáns boka csizmákat ismét előkészíteni, már csak azért is, mert jönnek a hűvösebb napok. Ha még karakteresebbé akarjuk tenni a felsoroltakat, akkor a széles nadrág mellé kötelezően rövid kabát, illetve keskeny napszemüveg és egy érdekes zsokni mind-mind feldobhatja az öltözékünket. Ez már nagyon 2026 ősz, miközben nem lesz belőle divat bemutatóról elszabadult ember, de a klasszikus elegancia mindig körülvesz.
1: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval.
0: A klasszikus elegancia mindig körülvesz.
1: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt.

Pontosan 20 évvel ezelőtt Justin Timberlake egyetlen dallal alaposan felforgatta a popzenét. A Sexy Back nem egyszerűen egy újabb sláger volt. Timberlake ezzel a dallal mutatta meg, hogy szólóban egészen más irányba készül, mint amit korábban tőle megszoktunk. A Timbaland által producerként jegyzett szám azonnal a brit kislemezlista élére került, és Timberlake első brit lista vezető slágere lett egyben. A karcos elektronikus hangzása, merész szöveg és a jellegzetes I'm bringing sexy back refrén pillanatok alatt meghódította a rádiókat és a klubokat, a siker pedig Amerikában is óriási volt. A Billboard Hot 100 első helyén 7 héten keresztül maradt meg, és ezzel 2006 leghosszabb ideig listavezető dallá vált. A Sexy Back ráadásul 2007-ben Grammy-díjat hozott Timberlake-nek és Timbalandnek a legjobb dance felvétel kategóriájában. Ez volt az a pillanat, amikor Justin Timberlake végleg kilépett az egykori fiúbandasztár szerepéből, és megérkezett a saját jogán is meghatározó pop előadóként. A Sexy Back pedig nem csak visszahozta a szexiséget, hanem új hangzást is hozott vele.

0: Sexy, huh? Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
2: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
1: Nyugi, utána néztem. A Trilak Héra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
2: Pont erre van most szükségünk.
3: Szuper őszi nemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
4: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
5: Reklámot hallottak!

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Teljesítménytúrán szervez a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület a Cseke, idén azonban új helyszínen. A Szent Anató teljesítménytúra a korábbi Zsögött fürdő helyett a Lázárfalvi Nyírfürdőről indul, és oda is tér vissza. Az útvonalak a Szent Anató környékén vezetnek, a Mohos szomszédságában az érdeklődők három túra útvonal közül választhatnak. A 10, 16 és 40 kilométeres kijelölt táv jelzett útvonalon halad. A túrára szeptember 12-én szombaton kerül sor, jelentkezni a sat.cseke.ro oldalon lehet.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Ha szeptemberben is a nyárra vágyik, és ugye ki ne vágyna szeptemberben is a nyárra, ha jó, én egész évben a nyárra vágyom, de ez már egy teljesen más részletkérdés. Szóval, ha szeptemberben is még lenne időnk, kedvünk és főleg pénzünk nyaralni, nem feltétlenül kell a legfelkapottabb tengerpartok fele venni az irányt. Európa déli részein ilyenkor még kellemesen meleg a tenger, miközben a tömegek már jócskán ritkultak. Mondok öt kevésbé ismert tengerparti úti célt annak érdekében, hogy a szeptembert kihasználva még egyszer megmártózhasson nem csak a tengerben, hanem a nyárban. Az Albán Riviera egyre népszerűbb, de Himare környékén szeptemberben még könnyebb, nyugodtabb strandokat találni. A Livadi, Lamani és Filicuri Beach öbleiben ilyenkor nagyjából 24-25 fokos a Jón-tenger, a strandolás mellé pedig túrázás is belefér, a közeli Logara Nemzeti Park látványos hegyi útvonalakat kínál. Aztán itt van a Lustica félsziget Montenegróban, Budva és Kotor helyett, ezt érdemes választani a Kotori öböl bejáratánál fekvő Lustica félsziget 24,5 fokos kellemes vizet, apró öblöket, olajfa ligeteket és meredek hegyoldalakat kínál az erre kíváncsiaknak. Ciprus szeptemberben az egyik legbiztosabb választás, a meleg tengerre vágyunk. A Limasszol és Páfosz között fekvő Pissori kevésbé zsúfolt, mint a sziget nagyobb turista központjai. 26-27 fokos a víz még szeptemberben is. A máltai fősziget helyett érdemes Komppal átkelni Gozóra, ha csendesebb nyaralásra vágyunk. Ugyanolyan meleg a tenger, mint bárhol máshol, és jóval kisebb a tömeg. Calabria nyugati partján található Capo Vaticano, amely türkiszkék vízzel, sziklás partokkal és apró strandokkal várja az odalátogatókat szeptemberben is, nem elhanyagolható tény, hogy 25,5 fokos a víz egész szeptemberben. Szóval szerintem nincs is kérdés, ha van ideje, van kedve, és nyilván van még mindig pénze egy újabb nyaralást beiktatni, akkor igen. Miért ne tenné meg, hiszen ezek a desztinációk, amiket felsoroltam, gyakorlatilag egy repülőúttal elérhetőek, és ki kell használni a szeptembert is, annak érdekében, hogy még egyszer csobbanjunk a nyárban.

0: Alex Gaudino és a Destination Calabria zárja a csütörtöki kotyogót. Ez az utolsó dal a mai műsorban. Természetesen most érkeznek a hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, de utána a továbbiakban is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak. Én Günther Otto vagyok, köszönöm mára. Találkozzunk holnap is.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az RNDS kész kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy Romániában stabil kormány alakuljon, ugyanakkor egyetlen olyan kormányzati felállást sem támogatna, amelyben a Románok Egyesüléséért Szövetség az AUR is részt vesz, jelentette ki Táncos Barna ügyvivő miniszterelnök helyettes. Azt a lehetőséget is elutasítják, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetségből kiváljon egy képviselőcsoport, amely később egy kormányt támogatna. Az RNDS politikusa szerint először azt kellene látni, ki lesz a miniszterelnök jelölt, és melyik párt vagy politikai erők körül alakul ki a kormány többség. 800 lejes üdülési utalványt kaphatnak 2026-ban az állami oktatási intézmények alkalmazottai. Az erről szóló rendelet tervezetet közvitára bocsátotta az Oktatási Minisztérium. A juttatás kizárólag elektronikus formában jár, és azok jogosultak rá, akiknek a nettó alapbére nem haladja meg a havi 6000 lejt. Az utalványt évente egyszer biztosítják, részmunkaidős alkalmazottak esetében pedig a munkaidő arányában jár. A több munkahelyen dolgozók csak az alapállások szerinti munkáltatótól kaphatják meg a juttatást. Az igényléshez írásos nyilatkozatot kell benyújtani a munkáltatónál. A rendelet hivatalos közlönyben való megjelenését követő 30 napon belül. Az utalvány kizárólag turisztikai szolgáltatásokra használható fel, készpénzre pedig nem váltható. Újabb 2749 környezetvédelmi utalványt hagyott jóvá a környezetvédelmi alapkezelő az AFEME a 2026-os RABLA programban. A szerdán elfogadott utalványok összértéke 33,78 millió lej. A magánszemélyek december 31-én éjfélig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig igényelhetnek támogatást új járművek vásárlására. A jelenlegi kiírásban hagyományos belső égésű LPG vagy CNG rendszerrel felszerelt, valamint hibrid meghajtású autókra lehet utalványt váltani. Azok a kérelmezők, akiknek a jelentkezését jóvá hagyják, 60 napot kapnak arra, hogy a régi járművet megsemmisítsék, kivonják a forgalomból, és a szükséges igazolásokat feltöltsék az AFEME elektronikus rendszerébe. Szeptember 15-től emelkednek a járművezetői engedély, a forgalmi engedély és az ideiglenes forgalmi engedély kiállításának díjai, közölte a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatal. A korábban befizetett összegek az új díjszabás életbe lépése után már nem használhatók fel. A vezetői engedély kiállításáért a jelenlegi 89 helyett 139, a forgalmi engedélyért a jelenlegi 49 helyett 76, míg az ideiglenes forgalmi engedélyekért 13 helyett 25 lejt kell majd fizetni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint javarészt tiszta ég volt mellett, térségünkben marad a száraz napos időjárás. 20 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 26 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun

0: FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
1: Szeptembertől tovább bővül a kórházi szakrendelő programja. Hetente egy napon délutáni rendelés is elérhető lesz minden rendelőben. A járóbeteg szakrendelők szeptemberi programjáról a kórház honlapján tájékozódhatnak. Telefonos előjegyzést a 0742 214 951, a 0758 257 59, illetve a 0758 250 745-ös telefonszámokon igényelhetnek. Online előjegyzési lehetőséget a portal.spitalemchuk.ro oldal biztosít.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, fülig zene!

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az RMDS kész kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy Romániában stabil kormány alakuljon, ugyanakkor egyetlen olyan kormányzati felállást sem támogatna, amelyben a Románok Egyesüléséért Szövetség az AUR is részt vesz, jelentette ki Táncos Barna ügyvivő miniszterelnök helyettes. Azt a lehetőséget is elutasítják, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetségből kiváljon egy képviselőcsoport, amely később egy kormányt támogatna. Az RMDS politikusa szerint először azt kellene látni, ki lesz a miniszterelnök jelölt, és melyik párt vagy politikai erők körül alakul ki a kormány többség. 800 lejes üdülési utalványt kaphatnak 2026-ban az állami oktatási intézmények alkalmazottai. Az erről szóló rendelet tervezetet közvitára bocsátotta az Oktatási Minisztérium. A juttatás kizárólag elektronikus formában jár, és azok jogosultak rá, akiknek a nettó alapbére nem haladja meg a havi 6000 lejt. Az utalványt évente egyszer biztosítják, részmunkaidős alkalmazottak esetében pedig a munkaidő arányában jár. A több munkahelyen dolgozók csak az alapállások szerinti munkáltatótól kaphatják meg a juttatást. Az igényléshez írásos nyilatkozatot kell benyújtani a munkáltatónál. A rendelet hivatalos közlönyben való megjelenését követő 30 napon belül. Az utalvány kizárólag turisztikai szolgáltatásokra használható fel, készpénzre pedig nem váltható. Újabb 2749 környezetvédelmi utalványt hagyott jóvá a környezetvédelmi alapkezelő az AFEME a 2026-os Rablá programban. A szerdán elfogadott utalványok összértéke 33,78 millió lej. A magánszemélyek december 31-én éjfélig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig igényelhetnek támogatást új járművek vásárlására. A jelenlegi kiírásban hagyományos belső égésű LPG vagy CNG rendszerrel felszerelt, valamint hibrid meghajtású autókra lehet utalványt váltani. Azok a kérelmezők, akiknek a jelentkezését jóvá hagyják, 60 napot kapnak arra, hogy a régi járművet megsemmisítsék, kivonják a forgalomból, és a szükséges igazolásokat feltöltsék az AFEME elektronikus rendszerébe. Szeptember 15-től emelkednek a járművezetői engedély, a forgalmi engedély és az ideiglenes forgalmi engedély kiállításának díjai, közölte a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatal. A korábban befizetett összegek az új díjszabás életbe lépése után már nem használhatók fel. A vezetői engedély kiállításáért a jelenlegi 89 helyett 139, a forgalmi engedélyért a jelenlegi 49 helyett 76, míg az ideiglenes forgalmi engedélyekért 13 helyett 25 lejt kell majd fizetni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint javarészt tiszta ég volt mellett, térségünkben marad a száraz napos időjárás. 20 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 26 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
1: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
0: Nyugi, utána néztem. A Trilakhéra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszínemes vakolatakció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Az RMDS kész kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy Romániában stabil kormány alakuljon, ugyanakkor egyetlen olyan kormányzati felállást sem támogatna, amelyben a Románok Egyesüléséért Szövetség az AUR is részt vesz, jelentette ki Táncos Barna ügyvivő miniszterelnök helyettes. Azt a lehetőséget is elutasítják, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetségből kiváljon egy képviselőcsoport, amely később egy kormányt támogatna. Az RMDS politikusa szerint először azt kellene látni, ki lesz a miniszterelnök jelölt, és melyik párt vagy politikai erő körül alakul ki a kormány többség. 800 lejes üdülési utalványt kaphatnak 2026-ban az állami oktatási intézmények alkalmazottai. Az erről szóló rendelet tervezetet közvitára bocsátotta az Oktatási Minisztérium. A juttatás kizárólag elektronikus formában jár, és azok jogosultak rá, akiknek a nettó alapbére nem haladja meg a havi 6000 lejt. Az utalványt évente egyszer biztosítják, részmunkaidős alkalmazottak esetében pedig a munkaidő arányában jár. A több munkahelyen dolgozók csak az alapállások szerinti munkáltatótól kaphatják meg a juttatást. Az igényléshez írásos nyilatkozatot kell benyújtani a munkáltatónál. A rendelet hivatalos közlönyben való megjelenését követő 30 napon belül. Az utalvány kizárólag turisztikai szolgáltatásokra használható fel, készpénzre pedig nem váltható. Újabb 2749 környezetvédelmi utalványt hagyott jóvá a környezetvédelmi alapkezelő az AFEME a 2026-os Rablá programban. A szerdán elfogadott utalványok összértéke 33,78 millió lej. A magánszemélyek december 31-én éjfélig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig igényelhetnek támogatást új járművek vásárlására. A jelenlegi kiírásban hagyományos belső égésű LPG vagy CNG rendszerrel felszerelt, valamint hibrid meghajtású autókra lehet utalványt váltani. Azok a kérelmezők, akiknek a jelentkezését jóvá hagyják, 60 napot kapnak arra, hogy a régi járművet megsemmisítsék, kivonják a forgalomból, és a szükséges igazolásokat feltöltsék az AFEME elektronikus rendszerébe. Szeptember 15-től emelkednek a járművezetői engedély, a forgalmi engedély és az ideiglenes forgalmi engedély kiállításának díjai, közölte a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatal. A korábban befizetett összegek az új díjszabás életbe lépése után már nem használhatók fel. A vezetői engedély kiállításáért a jelenlegi 89 helyett 139, a forgalmi engedélyért a jelenlegi 49 helyett 76, míg az ideiglenes forgalmi engedélyekért 13 helyett 25 lejt kell majd fizetni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint javarészt tiszta égbolt mellett térségünkben marad a száraz napos időjárás, 26 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja. Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM Rádióban.
1: Teljesítménytúrán szervez a csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület a Cseke, idén azonban új helyszínen. A Szent Anató teljesítménytúra a korábbi Zsögött fürdő helyett a Lázárfalvi Nyírfürdőről indul, és oda is tér vissza. Az útvonalak a Szent Anató környékén vezetnek, a Mohos szomszédságában az érdeklődők három túra útvonal közül választhatnak. A 10, 16 és 40 kilométeres kijelölt táv jelzett útvonalon halad. A túrára szeptember 12-én szombaton kerül sor, jelentkezni a sat.cseke.ro oldalon lehet.
0: Programajánló a Fun FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán bejelentette, a következő napokban jelöl miniszterelnököt, mert az ország új kormányt vár. Az elmúlt hetekben voltak informális egyeztetések, de a kormány beiktatásáról szóló ülésen a képviselők és szenátorok személyes jelenléttel kell szavazzanak, amit a parlamenti szünet idején nehéz megoldani. Ahogy Nikus Ordán fogalmazott, eljött az ideje a döntésnek. Az RMDSZ kész kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy Romániában stabil kormány alakuljon, ugyanakkor egyetlen olyan kormányzati felállást sem támogatna, amelyben a Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR is részt vesz, jelentette be Táncos Varna ügyvivő miniszterelnök helyettes. Azt a lehetőséget is elutasítják, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetségből kiváljon egy képviselőcsoport, amely később egy kormányt támogatna. Az RMDSZ politikusa szerint először azt kellene látni, ki lesz a miniszterelnök jelölt, és melyik párt vagy politikai erő körül alakul ki a kormány többség. Több mint 2700 darab, majdnem 34 millió leértékű újabb finanszírozási támogatást hagyott jóvá a Környezetvédelmi Alap az idei roncsautó programba beiratkozott magánszemélyek számára. Iratkozni év végéig lehet, amennyiben a kiutalt összegek nem fogynak el korábban. Támogatást lehet igényelni belső égésű, cseppfolyós gázt használó, hibrid, plug-in hibrid, elektromos vagy hidrogén meghajtású motorral ellátott új gépjárművek, valamint klasszikus és elektromos motorkerékpárok vásárlására. 5000 lejes pénzjutalmat kapnak azok a végzősök, akik a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot értek el, döntött csütörtöki ülésén a kormány. A 8. osztály végi országos képességfelmérő vizsgán 10-es átlagot elért tanulók 2000 lejes jutalomban részesülnek, értesült az Ager Press. A közlemény szerint az intézkedéssel a kormány arra kívánja ösztönözni a kiemelkedő eredményeket elért végzősöket, folytassák tanulmányaikat és kamatoztassák tudásukat. A kedvezményezettek névsorát és a pénzjutalma kifizetésének módját miniszteri rendeletben határozzák meg. A támogatásokra összesen 474 ezer lejt fordít a kormány, 14 ezer lejt a nyolcadikosok, 460 ezer lejt pedig az érettségizők jutalmazására. Az összeget az Oktatási Minisztérium 2026-os költségvetéséből biztosítják. Az idén 7 nyolcadikos tanuló ért el 10-es átlagot a képességfelmérőn, az érettségi vizsgát pedig 92 végzős teljesítette 10-es átlaggal, értesült a MASZ-ról. 800 lejes üdülési utalványt kaphatnak 2026-ban az állami oktatási intézmények alkalmazottai. Az erről szóló rendelet tervezetet közvitára bocsátotta az Oktatási Minisztérium. A juttatás kizárólag elektronikus formában jár, és azok jogosultak rá, akiknek a nettó alapbére nem haladja meg a havi 6000 lejt. Az utalványt évente egyszer biztosítják, részmunkaidős alkalmazottak esetében pedig a munkaidő arányában jár. A több munkahelyen dolgozók csak az alapállásuk szerinti munkáltatótól kaphatják meg a juttatást. Az igényléshez írásos nyilatkozatot kell benyújtani a munkáltatónál, a rendelet hivatalos közlönyben való megjelenését követő 30 napon belül. Az utalvány kizárólag turisztikai szolgáltatásokra használható, készpénzre nem váltható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás helyenként élénk széllel, ez valamelyest ronthat a hőérzeten. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 22 fokra tehető a reális hőérzet, a csúcsérték pedig 25 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán derült égbolt mellett száraz napos idővel számolhatunk. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokig csökken, napközben a csúcsérték 24-26 fok közé tehető.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
1: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
0: Nyugi, utána néztem. A Trilakhira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszi nemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa 1 kg-os kiszerelésben 3,99 bani, és a petrezselyem gyökér 350 g-os kiszerelésben 4,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.hu.
4: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertés oldalast 100 g-onként 2 lej 39 banírt a Lidl Plus-szal, 400 g-os pilosz tehinteleme át 12 lej 49 banírt a Lidl Plus-szal, és szilvát kilónként 2 lej 99 banírt. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
1: Szeptembertől tovább bővül a kórházi szakrendelő programja. Hetente egy napon délutáni rendelés is elérhető lesz minden rendelőben. A járóbeteg szakrendelők szeptemberi programjáról a kórház honlapján tájékozódhatnak. Telefonos előjegyzést a 0742 214 951, a 0758 257 59, illetve a 0758 250 745-ös telefonszámokon igényelhetnek. Online előjegyzési lehetőséget a portal.spitalemcsuk.ro oldal biztosít.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, fülig zene!

0: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a 210 g-os konfiszeri Firenze mini bisszimó süteményekre 5,89 € írt a Lidl Plusszal, a 6x0,33 literes Ursus világos sörre 15,49 € írt a Lidl Plusszal, és a piros almára 2 kg-os kiszerelésben 7,99 € írt a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán bejelentette, a következő napokban jelöl miniszterelnököt, mert az ország új kormányt vár. Az elmúlt hetekben voltak informális egyeztetések, de a kormány beiktatásáról szóló ülésen a képviselők és szenátorok személyes jelenléttel kell szavazzanak, amit a parlamenti szünet idején nehéz megoldani. Ahogy Nikus Ordán fogalmazott, eljött az ideje a döntésnek. Az RMDSZ kész kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy Romániában stabil kormány alakuljon, ugyanakkor egyetlen olyan kormányzati felállást sem támogatna, amelyben a Románok Egyesüléséért Szövetség, az AURIS részt vesz, jelentette be Táncos Varna ügyvivő miniszterelnök helyettes. Azt a lehetőséget is elutasítják, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetségből kiváljon egy képviselőcsoport, amely később egy kormányt támogatna. Az RMDSZ politikusa szerint először azt kellene látni, ki lesz a miniszterelnök jelölt, és melyik párt vagy politikai erő körül alakul ki a kormány többség. Több mint 2700 darab, majdnem 34 millió leértékű újabb finanszírozási támogatást hagyott jóvá a Környezetvédelmi Alap az idei roncsautó programba beiratkozott magánszemélyek számára. Iratkozni év végéig lehet, amennyiben a kiutalt összegek nem fogynak el korábban. Támogatást lehet igényelni belső égésű, cseppfolyós gázt használó, hibrid, plug-in hibrid, elektromos vagy hidrogén meghajtású motorral ellátott új gépjárművek, valamint klasszikus és elektromos motorkerékpárok vásárlására. 5000 lejes pénzjutalmat kapnak azok a végzősök, akik a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot értek el, döntött csütörtöki ülésén a kormány. A 8. osztály végi országos képességfelmérő vizsgán 10-es átlagot elért tanulók 2000 lejes jutalomban részesülnek, értesült az Ager Press. A közlemény szerint az intézkedéssel a kormány arra kívánja ösztönözni a kiemelkedő eredményeket elért végzősöket, folytassák tanulmányaikat és kamatoztassák tudásukat. A kedvezményezettek névsorát és a pénzjutalma kifizetésének módját miniszteri rendeletben határozzák meg. A támogatásokra összesen 474 ezer lejt fordít a kormány, 14 ezer lejt a nyolcadikosok, 460 ezer lejt pedig az érettségizők jutalmazására. Az összeget az Oktatási Minisztérium 2026-os költségvetéséből biztosítják. Az idén 7 nyolcadikos tanuló ért el 10-es átlagot a képességfelmérőn, az érettségi vizsgát pedig 92 végzős teljesítette 10-es átlaggal, értesült a MASZ-ról. 800 lejes üdülési utalványt kaphatnak 2026-ban az állami oktatási intézmények alkalmazottai. Az erről szóló rendelet tervezetet közvitára bocsátotta az Oktatási Minisztérium. A juttatás kizárólag elektronikus formában jár, és azok jogosultak rá, akiknek a nettó alapbére nem haladja meg a havi 6000 lejt. Az utalványt évente egyszer biztosítják, részmunkaidős alkalmazottak esetében pedig a munkaidő arányában jár. A több munkahelyen dolgozók csak az alapállásuk szerinti munkáltatótól kaphatják meg a juttatást. Az igényléshez írásos nyilatkozatot kell benyújtani a munkáltatónál, a rendelet hivatalos közlönyben való megjelenését követő 30 napon belül. Az utalvány kizárólag turisztikai szolgáltatásokra használható, készpénzre nem váltható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás helyenként élénk széllel, ez valamelyest ronthat a hőérzeten. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 22 fokra tehető a reális hőérzet, a csúcsérték pedig 25 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán derült égbolt mellett száraz napos idővel számolhatunk. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokig csökken, napközben a csúcsérték 24-26 fok közé tehető.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecttel. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diószmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Hasmenés. Fedezd fel a Hidrasmectet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa 1 kg-os kiszerelésben 3 lej 99 bani, és a petrezselyem gyökér 350 g-os kiszerelésben 4 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Fan FM Rádió.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
3: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertés oldalast 100 gramonként 2,39 lei a Lidl Plus-szal. 400 gramos pilosz tehénteleme ár 12,49 lei a Lidl Plus-szal. És szilvát kilonként 2,99 lei. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
5: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
6: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
5: Nyugi, utána néztem. A Trilakhira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
6: Pont erre van most szükségünk.
3: Szuper őszínemes vakolatakció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
0: Reklámot hallottak.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán bejelentette, a következő napokban jelöl miniszterelnököt, mert az ország új kormányt vár. Az elmúlt hetekben voltak informális egyeztetések, de a kormány beiktatásáról szóló ülésen a képviselők és szenátorok személyes jelenléttel kell szavazzanak, amit a parlamenti szünet idején nehéz megoldani. Ahogy Nikus Ordán fogalmazott, eljött az ideje a döntésnek. Az RMDSZ kész kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy Romániában stabil kormány alakuljon. Ugyanakkor egyetlen olyan kormányzati felállást sem támogatna, amelyben a Románok Egyesüléséért Szövetség, az AUR is részt vesz, jelentette be Táncos Barna ügyvivő miniszterelnök helyettes. Azt a lehetőséget is elutasítják, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetségből kiváljon egy képviselőcsoport, amely később egy kormányt támogatna. Az RMDSZ politikusa szerint először azt kellene látni, ki lesz a miniszterelnök jelölt, és melyik párt vagy politikai erő körül alakul ki a kormány többség. Több mint 2700 darab, majdnem 34 millió leértékű újabb finanszírozási támogatást hagyott jóvá a Környezetvédelmi Alap az idei roncsautó programba beiratkozott magánszemélyek számára. Iratkozni év végéig lehet, amennyiben a kiutalt összegek nem fogynak el korábban. Támogatást lehet igényelni belső égésű, cseppfolyós gázt használó, hibrid, plug-in hibrid, elektromos vagy hidrogén meghajtású motorral ellátott új gépjárművek, valamint klasszikus és elektromos motorkerékpárok vásárlására. 5000 lejes pénzjutalmat kapnak azok a végzősök, akik a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot értek el, döntött csütörtöki ülésén a kormány. A 8. osztály végi országos képességfelmérő vizsgán 10-es átlagot elért tanulók 2000 lejes jutalomban részesülnek, értesült az Ager Press. A közlemény szerint az intézkedéssel a kormány arra kívánja ösztönözni a kiemelkedő eredményeket elért végzősöket, folytassák tanulmányaikat és kamatoztassák tudásukat. A kedvezményezettek névsorát és a pénzjutalma kifizetésének módját miniszteri rendeletben határozzák meg. A támogatásokra összesen 474 ezer lejt fordít a kormány, 14 ezer lejt a nyolcadikosok, 460 ezer lejt pedig az érettségizők jutalmazására. Az összeget az Oktatási Minisztérium 2026-os költségvetéséből biztosítják. Az idén 7 nyolcadikos tanuló ért el 10-es átlagot a képességfelmérőn, az érettségi vizsgát pedig 92 végzős teljesítette 10-es átlaggal, értesült a MASZOL. 800 lejes üdülési utalványt kaphatnak 2026-ban az állami oktatási intézmények alkalmazottai. Az erről szóló rendelet tervezetet közvitára bocsátotta az Oktatási Minisztérium. A juttatás kizárólag elektronikus formában jár, és azok jogosultak rá, akiknek a nettó alapbére nem haladja meg a havi 6000 lejt. Az utalványt évente egyszer biztosítják, részmunkaidős alkalmazottak esetében pedig a munkaidő arányában jár. A több munkahelyen dolgozók csak az alapállásuk szerinti munkáltatótól kaphatják meg a juttatást. Az igényléshez írásos nyilatkozatot kell benyújtani a munkáltatónál, a rendelet hivatalos közlönyben való megjelenését követő 30 napon belül. Az utalvány kizárólag turisztikai szolgáltatásokra használható, készpénzre nem váltható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán térségünkben marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás helyenként élénk széllel, ez valamelyest ronthat a hőérzeten. 24 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 22 fokra tehető a reális hőérzet, a csúcsérték pedig 25 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán derült égbolt mellett száraz napos idővel számolhatunk. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokig csökken, napközben a csúcsérték 24-26 fok közé tehető.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Mozi. Koncert? Vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM Rádióban.
3: Teljesítménytúrán szervez a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület a Cseke, idén azonban új helyszínen. A Szent Anató teljesítménytúra a korábbi Zsögötfürdő helyett a Lázárfalvi Nyírfürdőről indul, és oda is tér vissza. Az útvonalak a Szent Anató környékén vezetnek, a Mohos szomszédságában. Az érdeklődők három túra útvonal közül választhatnak. A 10, 16 és 40 kilométeres kijelölt táv jelzett útvonalon halad. A túrára szeptember 12-én szombaton kerül sor, jelentkezni a sat.cseke.ro oldalon lehet.
2: Programajánló a Fan FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
4: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
5: Szombatonként 11-től.

0: Fun FM Rádió.
1: Változatosan.
0: Kilencvenes évjárat 9-től minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
1: Szeptembertől tovább bővül a kórházi szakrendelők programja. Hetente egy napon délutáni rendelés is elérhető lesz minden rendelőben. A járóbeteg szakrendelők szeptemberi programjáról a kórház honlapján tájékozódhatnak. Telefonos előjegyzést a 0742 214 951, a 0758 257 59, illetve a 0758 250 745-ös telefonszámokon igényelhetnek. Online előjegyzési lehetőséget a portal.spitalemchuk.ro oldal biztosít.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, fülig zene!

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
1: Szeptembertől tovább bővül a kórházi szakrendelők programja. Hetente egy napon délutáni rendelés is elérhető lesz minden rendelőben. A járóbeteg szakrendelők szeptemberi programjáról a kórház honlapján tájékozódhatnak. Telefonos előjegyzést a 0742 214 951, a 0758 257 59, illetve a 0758 250 745-ös telefonszámokon igényelhetnek. Online előjegyzési lehetőséget a portal.spitalemchuk.ro oldal biztosít.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fun FM Rádió, Fülig Zene!

0: zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
0: Kinek
1: meg.
0: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió. Fülig zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
2: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg. FM 87.6 Csíkszereda.

0: It was just like a song when we were young.
1: Szerelmes dalok, romantikus dallamok minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.

You know, it took me a long time to finally realize that

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.
2: Látni akartam a valóságot, látni a csípős pillantásod, amit eddig nem tettem, azt megteszem, de veled

0: velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.
1: Fültől fülig.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix Zene. Fun FM.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fültől fülig, Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM rádió. Fülig
0: zene. Fan FM.

0: Síkszereda. Tekeri ránk. Csak tekered, húzol engem. Ha FM, az Fun FM. És pont.
1: Kilencvenes évjárat 9-től. Minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Fun FM rádió
1: bárhol, bármikor,
0: éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Fun FM rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
1: 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene!

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix zene. Fun FM.

Csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
5: Fun FM Rádió.

Fültől fülig. Fan FM. FM 87.6. Csíkszereda. Fültől fülig. Fan FM. FM 87.6. Csíkszereda.

0: to the hits. All the hits. These are my hits.
1: FM 87.6.
2: Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: love language. It hits.
1: FM 87.6 Fun FM Rádió. Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.